0: Certo.
1: Nem.
0: Ott van a Péter.
1: Nem tudom. Vagyunk itt egy párral.
0: Ő tudja ki az, nem?
1: Olyan magas. Fekete, kb. 22. Sápadt, idegesen rácsolja a szája szélét, 5 percekig rágyújt. Elég csúnyán beszél, ja? És van rajta egy piros pulóver.
0: Nem tudom, ez a pulóver elég furcsa.
1: Nem tudom, csak pár szokra.
0: Ne tegyél,
1: haló! Este, szóval csak vicc volt.